Tu mi virar en skotana, din Fiji skotana virar i latum. Ta bon vous se, ta ta ta. Ja bandira, H ja bandira, H ja bandira, H ja bandira.